tudójának, akit kiközösítettek, Ebi hal korába, mert később nőtt ki a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt, mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra. Ki tudja, meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen.